ilyen félös. Itt ne aggódj, Mona. Csá. Batátor, hogy igény, majd így múlhet itt, majd így vadán.